0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Dogchild, Big Rocker.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Tudom, a titkok sorban állnak, látom a szemedet.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dacia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos viradónapot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demet Árdia vagyok. Országos viradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes viradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 18-a, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Csütörtökön kezdődnek a Harkányi Fürdő Fesztivál programjai. Időközi önkormányzati választást tartottak Mohácson. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön kezdődik a 31. Harkányi Fürdő Fesztivál, ahol 4 napon át számos programmal várják a látogatókat. Több színpadon zajlanak majd az események. Gyermekprogramok, helyi és környékbeli csoportok bemutatkozása várja a közönséget, és lesznek sztár vendégek is. Érkezik mások mellett a Republik, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law és Radics Gigi is. A Fürdőfesztiválon a Harkányi állandó lakcímmel rendelkezők tiszteletjeggyel vehetnek részt. Az érintettek a belépőket a fesztivál ideje alatt a Platán kapunál vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Mind a 4 magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A 4 fős magyar csapatból 3-an ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Az a cél, hogy a 4 napos víkend idején is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton országszerte 20 vérellátó intézetben várják az önkéntes donorokat. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban lehet majd vért adni. A részletekről az országos vérellátó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak vasárnap Mohácson, a város 4-es számú egyéni választókerületében. A voksolást azért kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője áprilisban egyéni országgyűlési mandátumot szerzett és lemondott önkormányzati tisztségéről. A megüresedett helyért 4-en indultak. A legtöbb voksot Horváth Ákos független jelölt kapta. Ő a szavazatok több mint 38%-ával lett képviselő. A vasárnapi voksoláson összesen 522-en szavaztak érvényesen. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint ezekben a napokban 7 megyében és Budapest területén értják majd a vérszívókat. Baranyában a tervek szerint Siklós, Villány és Kisharsány térségében várható földi kémiai gyérítés a hét első felében. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra veszélytelen. Tragikus tűzesetről számolt be a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlón a Bajcsi-Zsilinszky utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A 9 négyzetméteres bódé teljes terjedelmében égett. Az egység egy vízsugárral oltotta el a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során az épületben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított az eset körülményeinek és a tűz keletkezési okának tisztázására. Újabb halálos siklóernyős baleset történt Baranyában. A Palkonya Újpetrei Német Nemzetiségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán azt írja, vasárnap ismét a szársomjóhoz riasztották őket. A siklósi és a villányi hivatásos egységekkel, a Határszél Egyesülettel, valamint a villányi és maisi önkéntes tűzoltókkal együtt siettek a helyszínre, ám a szerencsétlenül járt siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. Az egységek a nehezen megközelíthető terepen, az elhunyt kiemelését követően gyalogosan juttatták el a holttestet a mentési pontig. Megkezdődött a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Bogádon, melyre a község topos pályázatból nyert el forrást. A kivitelezővel az önkormányzat több mint 71 millió forint értékben kötött szerződést még júniusban. A munkák most kezdődtek. A beruházás első üteme a húsüzemtől Bogád központjáig tartó szakasz 2020-ban készült el. A mostani második ütemben a Kossuth-Lajos utca 86 és 116, illetve 11 és 27-es szám közötti szakaszokat érinti. A munkák miatt a településen áthaladó Pécs-Olasz összekötő úton forgalomkorlátozásra kell számítani. Közzétették a Komlói Szent István nap programjait. Augusztus 20-án délelőtt 9:30-kor szentmisét tartanak a Szent Borbála templomban, majd 11 órától a 48-as téren megemlékezés kezdődik, ahol Polics József polgármester mond ünnepi beszédet, és az új kenyeret is megáldják. Délután 3 órakor kulturális műsor kezdődik, helyi táncosok, mazsorettek részvételével, és Abba szóló címmel musical slágerek is felcsendülnek. A gyerekeket a nap folyamán körhinta és légvár is várja. Gazdag programmal várja a lakosságot Búj augusztus 20-án. A városban délelőtt 10:30-kor ünnepi szentmisét, majd kenyérszentelést tartanak a katolikus templomban. Délután 5 órától a Batthyány téren a Show címmel interaktív gyermekműsor kezdődik, majd 6:30-kor átadják a városi kitüntetéseket. 7 órától a könyvtár mögötti részen a Varga Banda gúlyalábas előadását láthatja a közönség, este 8 órától pedig Gruppenzwing koncert lesz. A programokról további információ az Erzsébet Vigadó hivatalos oldalán érhető el. Nem kell fizetni a parkolásért a hosszú hétvégén Siklóson. A város képviselőtestületének határozata szerint augusztus 21-én és 22-én is díjmentes lesz a parkolás a város területén, így a 4 napos hétvégén nem kell parkolójegyet váltani. Az első díjfizetési nap a siklósi parkolókban augusztus 24-e hétfő lesz. Száraz fű és bokrok égtek, mintegy másfél hektárnyi területen vasárnapra virradó éjjel Pécsett a Felső Makár dűlőben. A katasztrófavédelem azt írja, a szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a pécsi hivatásos tűzoltók. Személyi sérülés nem történt az eset során. Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel. A labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján a Szent Lőrinc hazai közönség ellen lépett pályára a Csákvár ellen. A meccsen 3-2-es hazai győzelem született. A 4. forduló után a tabellát a Soroksár vezeti. A Szent Lőrinc jelenleg a 3. helyen áll, úgy, hogy a 2. fordulóban a kánikula miatt elmaradt egy mérkőzése. A HRM Kozár Misteny ebben a fordulóban sem tudott nyerni, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén, mert hogy csak három napos, és ebből ma a második kezdődött el. Augusztus 18, kedd, sok boldogságot az Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Ebben a fél órában Fábián Júli Zuhekörrel közös dala a Madison Avenue-jé, elsőként pedig Tom Novi-jé szól. Now or Never, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Emlékszünk? Én kettő dolog, pókember és motocross versenyző. Ma van a ne add fel nap, úgyhogy ne adjuk fel gyerekkori álmainkat, bár pókember nem lehetek. Azért még a motocross összejöhet. Ha nem is versenyszinten, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, eddig még nem sikerült. Like a Child, Fábián Juli és Zuhacker közös dala folytatja a kedreggelt itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a reggel, és napközben is csak 22-28 fok között alakul majd a maximum. Keleten, északkeleten még lehet egy-egy zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés és friss hírek. Pillanatokon belül rögtön fél hét. Oli Mörsz és a Dance With Me Tonight folytatja a hírek után. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fejlesztik a csapadékvíz elvezetést Bogádon. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bogádon, melyre a község topos pályázatból nyert el forrást. A kivitelezővel az önkormányzat több mint 71 millió forint értékben kötött szerződést még júniusban. A munkák most kezdődtek. A beruházás első üteme a húsüzemtől Bogád központjáig tartó szakasz 2020-ban készült el. A mostani második ütemben a Kossuth-Lajos utca 86 és 116, illetve 11 és 27-es szám közötti szakaszokat érinti. A munkák miatt a településen áthaladó Pécs-Olasz összekötő úton forgalomkorlátozásra kell számítani. Tragikus tűzesetről számolt be a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlón a Bajcsi-Zsilinszky utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A 9 négyzetméteres bódé teljes terjedelmében égett. Az egység egy vízsugárral oltotta el a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során az épületben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított az eset körülményeinek és a tűz keletkezési okának tisztázására. Száraz fű és bokrok égtek, mint egy másfél hektárnyi területen vasárnapra virradó éjjel Pécsett, a felső Makár dűlőben. A katasztrófavédelem azt írja, a szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tüzet három vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a pécsi hivatásos tűzoltók. Személyi sérülés nem történt az eset során, tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án kedden. Ma a nap első felében északkeleten és itt ott keleten még lehet további eső, zápor, illetve zivatar. Napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok, gomoly felhők váltják egymást, de már csak elszórtan lehet futózápor, zivatar. Felfrissült a reggel, 11-19 fok között van odakint, és 22-28 foknál nem lesz melegebb napközben sem. Aztán napról napra egyre melegszik az idő, holnap már 28-33, míg csütörtökön 30-35 fok közötti hőség lesz újból. Jessie J és a Domino folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra jöjjenek a legfrissebb hírek, 08.18 a mai dátum és 2026 az évszám, akár a hírek alatt is lehet közlekedési infót küldeni, és hát rengetegen vannak a névnapos hölgyek is, az Ilonák, sok boldogságot nekik. 0620 55 55 155, ide nekem Give It To Me címmel Madonna dala is jön majd. Akár csak az LGT Embertelen dala, egy 2022-es Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor által készített feldolgozása. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó. Rövid szünet, a zenék között friss infók, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jól szerepeltek a magyar versenyzők az idei földrajzi olimpián. Napközben ma már 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Mind a négy magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A négy fős magyar csapatból hárman ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Csütörtökön kezdődik a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, ahol négy napon át számos programmal várják a látogatókat. Több színpadon zajlanak majd az események. Gyermekprogramok, helyi és környékbeli csoportok bemutatkozása várja a közönséget, és lesznek sztárvendégek is. Érkezik mások mellett a Republik, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law és Radics Gigi is. A Fürdőfesztiválon a Harkányi állandó lakcímmel rendelkezők tiszteletjeggyel vehetnek részt. Az érintettek a belépőket a fesztivál ideje alatt a Platán kapunál vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján a Szentlőrinc hazai közönség ellen lépett pályára a Csákvár ellen. A meccsen 3-2-es hazai győzelem született. A negyedik forduló után a tabellát a Soroksár vezeti. A Szentlőrinc jelenleg a harmadik helyen áll, úgy, hogy a második fordulóban a kánikula miatt elmaradt egy mérkőzése. A HRN Kozár Mistenny ebben a fordulóban sem tudott nyerni, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Augusztus 18, kedd, Ilonák szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Skót Texas zenél, ebben az órában halljuk majd az M-People-t is. Elsőként pedig jön a Black Eyed Peas a Don't Funk With My Heart-tal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 18-án kedden. Ezen a napon 1949-ben Adolf Dassler, vagy becenevén Adi Dassler, bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a múltból egy picit később, addig még az MP-ből mindjárt Geszti Péter, Presser Gáborral és Lotfi Begivel jön az Embertelen dal, most pedig Madonna érkezik a Give It To Me-vel a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén. Háromnapos, és ma kedd van, augusztus 18-a. Jönnek a friss hírek, aztán egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Szerencsére felfrissült a levegő. Ma 22-28 fok között lesz a legmelegebb pillanatokban is a maximum. Aki pedig már elindult és van közlekedési infója, az elküldheti a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécset a hosszú hétvégén is várják a véradókat. Elszórtan előfordulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Az a cél, hogy a 4 napos víkend idején is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton országszerte 20 vérellátó intézetben várják az önkéntes donorokat. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban lehet majd vért adni. A részletekről az országos vérellátó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint ezekben a napokban 7 megyében és Budapest területén értják majd a vérszívókat. Baranyában a tervek szerint Siklós, Villány és Kisharsány térségében várható földi kémiai gyérítés a hét első felében. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra veszélytelen. Szeptember elején rendezik a Kozármisenyi Városnapokat, ahol újra lesz főzőverseny. A Művelődési Központ szervezi az eseményt, melyen a csapatok kakasból készült ételekkel versenyezhetnek. A főzőversenyt szeptember 5-én rendezik. A szervezők csapatonként egy kakast biztosítanak, minden másról az indulóknak kell gondoskodniuk. A csapatok jelentkezését augusztus 31-éig várják. A részletekről Kozármisteny honlapján lehet tájékozódni. Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án, kedden. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 65 éve a mai napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya épített Nyugat-Berlin köré. Ma 90 éve született Robert Redford, amerikai színész. Láthattuk a Suttogóban és a Kémjátszmában is többek között. 74 éve szintén a mai napon született Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró. Dirty Dancing, Ghost. Pontosan 43 éve a mai napon a Városligeti Királydombon bemutatták az István a Király című magyar rockoperát. augusztus 19 megszületett Everlast, ír, amerikai rapper, énekes, dalszövegíró, a House of Pain tagja, zenéjének jellegzetessége a rap ötvözése az akusztikus rock zenével. És 1983-ban ezen a napon született Mika, angol énekes. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír, majdnem 8 kilométeres a dugó az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. Szívderítő zene akár dugóban ücsörgéshez is. 8 után jön Szaloméda Bahia. És Pixáik is a balatoni nyárral. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 8 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jól szerepeltek a magyar versenyzők az idei földrajzi olimpián. Napközben ma már 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Mind a négy magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A négy fős magyar csapatból hárman ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Újabb halálos siklóernyős baleset történt Baranyában. A Palkonya Újpetrei Német Nemzetiségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán azt írja, vasárnap ismét a szársomjóhoz riasztották őket. A siklósi és a villányi hivatásos egységekkel, a Határszél Egyesülettel, valamint a villányi és maisi önkéntes tűzoltókkal együtt siettek a helyszínre, ám a szerencsétlenül járt siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. Az egységek a nehezen megközelíthető terepen az elhunyt kiemelését követően gyalogosan juttatták el a holttestet a mentési pontig. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában az Allianz Ethnic-től vagy a Honey Beast-től mindjárt Robbie Williams is énekel a névnapos hölgyeknek, az Ilonáknak. Mindenek előtt azonban Lady Gaga jön a Paparazzival. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a rövid munkahét közepén, augusztus 18, kedd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai lezárások miatt az ilyenkor szokásosnál nagyobb a tumultus a főváros belső kerületeiben. Autópályáinkon egészen jól járható szinte minden szakasz, egyet leszámítva M3-as Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták, 7-8 kilométeres dugóra kell készülni. Szálloméda Bahia folytatja a kedreggelt, egy perccel lassan 2:49 után itt a Best FM-en.

0: Remix Salsa. Best FM, a legjobb zenék. Már-már a fűtés kapcsoló után nyúltam reggel az autóban, de azért csak nem. Felfrissült, mindenhol a levegő 20 fok alatt van, még mindig egy csomó helyen az országban, napközben pedig 25 fok körül alakul a maximum. Alapvetően napos, szeles idő lesz némi gomoly felhővel. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Backstreet Boys jön a We've Got It Going On-nal. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fejlesztik a csapadékvíz elvezetést Bogádon. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bogádon, melyre a község topos pályázatból nyert el forrást. A kivitelezővel az önkormányzat több mint 71 millió forint értékben kötött szerződést még júniusban. A munkák most kezdődtek. A beruházás első üteme a húsüzemtől Bogád központjáig tartó szakasz 2020-ban készült el. A mostani második ütemben a Kossuth-Lajos utca 86 és 116, illetve 11 és 27-es szám közötti szakaszokat érinti. A munkák miatt a településen áthaladó Pécs-Olasz összekötő úton forgalomkorlátozásra kell számítani. Tragikus tűzesetről számolt be a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlón a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A 9 négyzetméteres bódé teljes terjedelmében égett. Az egység egy vízsugárral oltotta el a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során az épületben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított az eset körülményeinek és a tűz keletkezési okának tisztázására. Száraz fű és bokrok égtek, mint egy másfél hektárnyi területen vasárnapra virradó éjjel Pécsett a Felső Makár dűlőben. A katasztrófavédelem azt írja, a szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tüzet három vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a pécsi hivatásos tűzoltók. Személyi sérülés nem történt az eset során. Tűzvizsgálatra okodadó körülmény nem merült fel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Hála a jó égnek, felfrissült mindenhol a levegő, a maximumok ma 25 fok körül lesznek, és 20 foknál nincs most melegebb az országban. Napos, szeles, délután egy kicsit gomoly felhősebb idő, csapadék nélkül. Itt telik augusztus 18-a kedd, és hát most azt látom, hogy 20-ára és 21-ére visszatér a kánikula, 34-35 fok, de aztán újból visszacsökken 30 fok környékére a napközbeni maximum, és hát nagy valószínűséggel most már kevesebb eséllyel lesznek 35 fokok. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Bill Smith-től a Wild Wild West a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is az M3-oson a legrosszabb a közlekedők helyzete ma reggel. Vásáros-Namény felé Bag és Kerekharaszt között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. 8 kilométeres a torlódás, aki tud, kerüljön a 3-as főúton. És aki velünk tart 9 után is, az találkozhat a Bon Jovival. És itt lesz Curtis Péli Barnával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jól szerepeltek a magyar versenyzők az idei földrajzi olimpián. Napközben ma már 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Mind a négy magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A négy fős magyar csapatból hárman ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Csütörtökön kezdődik a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, ahol négy napon át számos programmal várják a látogatókat. Több színpadon zajlanak majd az események. Gyermekprogramok, helyi és környékbeli csoportok bemutatkozása várja a közönséget, és lesznek sztárvendégek is. Érkezik mások mellett a Republik, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law és Radics Gigi is. A Fürdőfesztiválon a Harkányi állandó lakcímmel rendelkezők tiszteletjeggyel vehetnek részt. Az érintettek a belépőket a fesztivál ideje alatt a Platán kapunál vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A labdarúgó MB2 vasárnapi játéknapján a Szentlőrinc hazai közönség ellen lépett pályára a Csákvár ellen. A meccsen 3-2-es hazai győzelem született. A negyedik forduló után a tabellát a Soroksár vezeti. A Szentlőrinc jelenleg a harmadik helyen áll, úgy, hogy a második fordulóban a kánikula miatt elmaradt egy mérkőzése. A HRN Kozár Mistenny ebben a fordulóban sem tudott nyerni, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És olyan ikonjai, mint a Moloko, a Bon Jovi, Ákos, a Destiny's Child, Melanie C, Whitney Houston, vagy rögtön az óra elején Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal. 4 perc elmúlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenéjék. Útunkat a 90-es és 2000-es években 1999 tájékán folytatjuk. Ekkor jelent meg a Destiny's Child, Say My Name című dala. A trió egyértelműen legnépszerűbb és mai napig is aktív tagja. Beyoncé Knowles pedig kivásárolta az LVMH luxuscsoport részesedését a dédapjáról elnevezett Sir Davis Whisky márkából, így most 100%-ban ő a tulajdonosa. Nem csak világhírű és sikeres popénekesnő, de úgy tűnik tudatos üzletasszony is Beyoncé Knowles.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Bon Jovi és a Have a Nice Day. Szép napot, és aki nem szeretné, hogy belerondítson egy 8 kilométeres torlódás a mai szép napjába, az az M3-ason Vásárosnemény felé. Bagnál hajtson le, és a 3-as főúton kerüljön, ugyanis kerekharasztig 8 kilométeren keresztül torlódik a pálya. A külső sávot lezárták, burkolatjeleket festenek. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

a legjobb zenék. Itt az idő, szólt a Molokó dala, The Time Is Now, és hát végre itt a jó idő, a kellemes idő, felfrissült a levegő. Ma 25 fok körül alakul a maximum, sok napsütés, délután némi gomoly felhő, enyhe szél, csapadék nélkül. Így alakul augusztus 18-a, kedd időjárása.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor még volt víz a Dunában, a Balatonban, a Velencei tóban, amikor még volt MTV, na ott láttam először, mert hogy videoklip formájában találkoztam a Soul to Soul Get a Life című slágerével. Azóta sok minden változott, de van, ami nem. A VIP még mindig nem találja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett a hosszú hétvégén is várják a véradókat. Elszórtan előfordulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Az a cél, hogy a négy napos víkend idején is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton országszerte 20 vérellátó intézetben várják az önkéntes donorokat. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban lehet majd vért adni. A részletekről az országos vérellátó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint ezekben a napokban 7 megyében és Budapest területén értják majd a vérszívókat. Baranyában a tervek szerint Siklós, Villány és Kisharsány térségében várható földi kémiai gyérítés a hét első felében. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra veszélytelen. Szeptember elején rendezik a kozármislenyi városnapokat, ahol újra lesz főzőverseny. A művelődési központ szervezi az eseményt, melyen a csapatok kakasból készült ételekkel versenyezhetnek. A főzőversenyt szeptember 5-én rendezik. A szervezők csapatonként egy kakast biztosítanak, minden másról az indulóknak kell gondoskodniuk. A csapatok jelentkezését augusztus 31-ig várják. A részletekről Kozármisteny honlapján lehet tájékozódni. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák lassítják a forgalmat. Közműépítés miatt az Atinai út egy szakaszán sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. Itt a hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében elszórtan előfordulhat csapadék. A legtöbb helyen napos felhős időre számíthatunk. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lesz élénk a nap folyamán. A legmelegebb órákban 27 fokra számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az órát a szülinapos Michael Holbrook Pennyman Jr., közismertebb nevén Mika, angol-libanoni énekes indítja. A ma 43. születésnapját ünneplő énekesen kívül hozom még a Red Hot Chili Peppers-t, jön Naughty Boy a Lálával, itt lesz a Flip the Script és a C-Block is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Ezt FM a legjobb zenék. Kedd van, úgyhogy még több ilyen és ehhez hasonló muzsika este a Night Shift-ben. 6-kor kezd a házigazda a White Boy, 7 és 8 között pedig DJ Hangya idézi meg a 90-es és 2000-es évek funky buliait.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: A Rumbiszró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csedáros zöldségkrémleves pirított kenyérkockákkal, az A menü csülök péknémódra szalonnás hagymás burgonyával, a B menü rántott sajt kukoricás rizssel, a C menü hagyományos lazánye paradicsom szósszal, és végül a paleo menü 3290 forintért, sügér snidlinges mártásban édesburgonya pogácsával. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra jönnek augusztus 18 kedd legfrissebb hírei, a délelőtt utolsó órájában pedig énekel Jennifer Lopez. És Jani Csák Veca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csedáros zöldségkrémleves pirított kenyérkockákkal, az A menü csülök péknémódra, szalonnás hagymás burgonyával, a B menü rántott sajt kukoricás rizssel, a C menü hagyományos lazánye paradicsom szósszal, és végül a paleo menü 3290 forintért, sügér snidlinges mártásban, édesburgonya pogácsával. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házipatikát a hőség, éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzijáték után. Gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolása. Található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyoma Endrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberölés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Nem lesz tartós az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön az az amerikai sztár, aki egy bő 10-15 évet letagadhatna valós életkorából. Lenny Kravitz, aki nyáron nálunk is koncertezett, The Chamber című dalával indítja el augusztus 18-a kedd délelőttjének utolsó óráját. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

All right.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek kultikus brit zenekar az IMF érkezik. A csapat alapító tagja billentyűse Darren Derry Brownson pedig a napokban 55 éves korában itt hagyott minket. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között nekiállítunk emléket az Unbelievable-lel most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek. A Margit-szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél, jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Ed Sheeran Bad Habits című slágerével indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, lassan ebédidő. Én várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello! Bad habits lead to late nights in and alone.
2: Conversations with a stranger I barely know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demién Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információs jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak.
7: Best FM.
2: Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
8: Hírek a Best FM-en. Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán az Arándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
10: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
8: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten. Kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor, akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kedden is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Remek sláger kavalkád lesz a Halott pénzzel, Danny Minoggal, Michael Jacksonnal, vagy éppen a Hooligans-szel. Ed Sheeran pedig megnyitja is az órát, jön a Bad Habits, én pedig szép délutánt kívánok, és jó hangulatot mindenkinek mindenhová.
7: Best FM, a legjobb zenék.

van a szín. Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses szép keddet. Ha nagyon jó a kedvük, akkor pláne maradjanak itt, dobják fel az én kedvemet is, na jó, csak azért nem annyira jó, mert függöny mosással indítottam a napot, és kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, mert hajnalán kezdtem, és rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy most annyira kedvelnek a szomszédok, hogy 7 óra után beindítottam a mosógépet, de sajnos nem volt máskor rá időm, úgyhogy hát bocsánat, innen is küldök majd nekik egy-egy dalt, remélem, hogy nem haragszom. Bár az alattam lévő lakásban meg felújítás van, és ilyen 8 óra körül nekikeztek, szóval talán még jó vagyok. Szóval, de nem akarok ezzel fárasztani senkit, inkább szép délutánt kívánok. Szóval, ha jó a kedvük, akkor mindenképpen maradjanak itt. Ha esetleg kevésbé vagy önök is fáradtak, akkor pedig aztán nekiéreztem a legjobb zenéket, hogy az önök kedve is egy kicsit jobb legyen. A Backstreet Boys-szal szerintem már neki is mehetünk. Jön a Get Down, a Hooligans és a Királylány, most pedig PM Down viszi tovább a napot. Set a Drift on Memory Bliss. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat. Ha valaki pedig lát valamit, akkor megköszönöm, ha hív vagy ír. Mindjárt mondom a számod előtte, hogy az M3-ason a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a terelés bontása folyik. 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért a lassulás, 1-2 kilométeres most a torlódás. A 61-es főúton Kaposmérő közelében pedig egy autó hajtott árokba, a 129-es kilométernél felpályás lezárás van érvényben. 0620 55 55 155, ez a számunk, itt lehet hívni, de lehet Viber üzenetet is írni, vagy SMS üzenetet is. Én mindent várok, ha látnak valamit az utakon. Előre köszönöm az információt. Egyébként Budapestről is kaptam egyet, hogy a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: United 3-an párban, higgyék el nekem, ez egy olyan dal, amit ma egész nap énekelni fognak, úgyhogy szívesen. A következő percekben friss hírek érkeznek, mert mindjárt egy óra, utána jön Paul Johnson és a Get Down, és az Ari Mafia is.
2: Volt

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változások jönnek az iskolákban, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló drog a csomagtartóban, rács mögött a sofőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben, a vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet, a fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további két eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is izgalmas slágerek és a legjobb hangulat. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Érkezik már is az Airi Mafia is, a Volt egy álmom, de meghallgathatjuk a Verdák egyik betét dalát is. Ez a Rascal Flatts és a Life is a Highway, és ez főként azoknak küldöm, akik úton vannak. Robbie Williams érkezik rögtön az óra elején. Itt a Rock DJ.
3: Best FM, a

ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék. Melanie C és a Never Be The Same Again szólt itt a leges, legnagyobb kedvenceink között. 90-es, 2000-es évek, amikor még sokan mi is tinédzserek, gyerekek voltunk, és pont az ebédnél vetődött fel itt a kollégákkal az a téma és az a kérdés, hogy milyen jó érzés volt, amikor a nyári szünetben bementünk a szüleink munkahelyére. Nem mindig tudták ugye megoldani a felügyeletet, és akkor azért volt, hogy egy-egy napot bementünk a szüleink munkahelyére, vagy egyszerűen csak bementünk megnézni, hogy hol is dolgoznak a szüleink. Na, kinek milyen érzés volt? Egy kicsit gondoljunk erre vissza. Ma délután ez a nap kérdése, erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Na, legjobb zenék pedig a folytatásban is itt szólnak a Best FM-en, úgyhogy töltsük meg együtt a délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ágnes Vanilla most jó dalát énekeltük az előző percekben, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, aztán itt lesz velünk a Linkin Park is 2 óra után. Jön az Indian. És itt lesz Ruzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
4: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi, durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
7: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi, a mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzijátékokat gyártani, beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi 1,5 év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2:05 lassan megy tovább a délután a jó hangulat, és ez a keddi nap, mert ugye most rövid hetünk van, úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki talán jobb szellemben, vagy jobb kedvel dolgozik így kedden délután, hiszen holnap szerda, aztán ugye augusztus 20, és jöhet a hosszú hétvége. Itt pedig a legjobb zenék, úgyhogy megyek a Linkin Parkkal. In the end.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni téma az, hogy amikor a szüleink munkahelyére bementünk, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármikor, amikor mondjuk ők később végeztek, mikor mi a suliban végeztünk, és mondjuk meglátogattuk őket a munkahelyükön, szóval akkor az milyen érzés volt, és ki hogy érezte ott magát? Elevenítsük fel ezeket az emlékeket. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Anita azt írja, hogy az ő anyukája tanítónő, és amikor ő még óvodás volt, akkor anyukájával is sulikezdés előtt nagyon sokszor bement a suliba, együtt díszítették a kis termet, és akkor ő már nagyon-nagyon várta, hogy iskolás legyen, és nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatokat, olyannyira, hogy ez kicsit később is megmaradt, mert hogy ő is tanítónő lett, úgyhogy ez így a családban maradt, és ez mennyire cuki kis történet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló élmények. Mellé pedig Berecki Zoltán csodás dala, ez a Hangok bazárva itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elég sok korlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kísérő rendezvények miatt, úgyhogy például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a március 15-e tér között augusztus 24-ig, míg a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között augusztus 22-ig tartják zárva az autósok elől. Aztán a Műegyetem rakpartot is lezertek, a Várkert rakpartot és a Lánchíd utcát, valamint forgalmi rendváltozások lépnek életbe a budai vár területén is. A Lánchidat augusztus 15 és 21-e között kizárólag a gyalogosok használhatják, az augusztus 20-ai esti tűzijáték idején azonban teljesen lezárják majd. A Margit hídon pedig a gyalogos forgalmat tegnap óta korlátozták, az ünnep napján 17 órától pedig autóval és gyalogosan sem lehet majd áthaladni rajta. Augusztus 20-án este az Erzsébet hidat is lezárják a forgalom elől. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még akár a lezárásokkal kapcsolatban információja, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Ünnepi programokkal készülnek Pécsett is augusztus 20-ára. Jobbára napos időnk lesz szerdán is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 20-án egész napos programok várják az érdeklődőket Pécsett. A Pécsi Egyházmegye csütörtökön tartja a Kovács Családi Fesztivált, a Püspöki Palotától a Rózsakertig tartó szakaszon. Zenés előadások, bábszínház, tárlatvezetések mellett a gyerekeket rengeteg játék is várja. Délután 5 órakor a Rózsakertben rendezik a városi megemlékezést, ünnepi műsorral és kenyéráldással. Az eseményen közreműködik a Hanga Banda. Az egésznapos programokat 6 órától Szent Mise zárja, a Pécsi Székesegyházban. Négy napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Mind a négy magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A négy fős magyar csapatból 3-an ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Az a cél, hogy a négy napos víkend idején is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton országszerte 20 vérellátó intézetben várják az önkéntes donorokat. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban lehet majd vért adni. A részletekről az Országos Vérellátó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Zsejko Gyokics vezetőedző hétfőn elmondta, új csapat épül Pécsett. Többen távoztak a nyár folyamán az NK-tól, de olyan meghatározó játékosok maradtak, mint Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga. A felkészülés 6 héten át tart, ebből az első 2 hét az alapozásé. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén rajtol.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvízhálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán jobbára napos időre számíthatunk. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont továbbra sem változik. A nyugati-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, kora reggel 18, napközben legfeljebb 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Hello Pécs, kellemes délutánt kívánok. Rövid hetünk van, augusztus 20-a csütörtök már munkaszüneti nap, úgyhogy jön 4 nap lazítás. Most pedig dalok megállás megszakítás mentesen. Többek között találkozunk a Savage Gardennel, előtte itt van az Outcast.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ha már jön a hosszú hétvége, akkor érdemes rá programot szervezni, találtam is egyet, ugyanis jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál augusztus 20 és 23 között. Lesz majd többek között Kinder Disco DJ Kovács Tomival, fitness bemutató, bűvés show, hastánc bemutató, mellés hasszépségverseny, felé többek között a Váradi Roma Café, a Radics Gigi, Rostás Szabika, Forkasázi Réka és a Tintanyúl, a Kerozin, Elős és Piggy Boy, Lengyel Johanna, Jude Law, az UFO, a Cosmics, a Republic, nem utolsó sorban Kökény Dani, Kuki és még Pixa is. A folytatásból hamarosan kiderül, hogy a hosszú hétvégén milyen lesz az időjárás, addig is velünk lesz a Vénusz, Craig David, a Crystal, most pedig The Loonies a 90-es évekből, I Got Five On It, a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Éjszaka átment felettünk egy hideg front, amely alaposan lehűtötte a levegőt, ráadásul szeretés hozott magával, Pécset most körülbelül 24-25 fok van. Holnap reggel 18, napközben 31 fok lesz szikrázó napsütéssel. Csütörtökön és pénteken feltámad a szél, éjszaka 19-21, napközben 34-36 fokra készülhetünk, míg az előttünk álló szombat és vasárnap 33-34 fokot tartogat, a jövő hét még 31 fokkal nyit, nem a hét közepére, visszaesik 26-28 fokra a nappali hőmérséklet. Ráadásul csapadékot mondanak szinte folyamatosan, naponta 2-4 mm eső mennyiségben. Az időjárás idei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között a Negrokán nyári slágerével Cadaves, előtte Muni zenél, tőle szól a táv.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. További kellemes délutánt és jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Az elmúlt hetekben a Baranyában nagyon sok a vadbaleset történt, ugyanis a szomjas állatok gyakran a főutak közelében keresnek vizet, ráadásul most van az űzek násza, ilyenkor a megszokottnál és óvatosabban kell vezetni, hiszen gyakrabban ugranak ki az útra teljesen váratlanul. És ha már itt tartunk, akkor várom ma is a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889-107-es. Rövidesen hírek délután 4 órakor, előtt itt a Lokál Patrióta csapat Marsakó Dáviddal, ez már a Halott Pénz a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban hamarosan jön a német sztár DJ André Tannenberg, aki meg annyi alkalommal lépett már fel Magyarországon, megmutatva a lemezlovasi tudását. Tőle szól a Let You Go, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtól autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere, a Bettó Kft. www.bettokft.com.
3: Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van.
4: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Rászoruló gyerekeknek oszt tanszereket a Vöröskereszt. Folytatódik holnap is a jobbára napos idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus elején tanszergyűjtést tartott a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete egy áruházlánc üzleteiben. A rászoruló családok iskola kezdését kívánták támogatni a gyűjtéssel, ehhez vártak ceruzákat, tollakat, füzeteket és egyéb tanszereket. A napokban megkezdődött az adományok kiosztása. Hétfőn a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének pécsi székházában 20 rászoruló gyermek vehetett át tanszercsomagot, majd kedden Baranya Hídvég önkormányzata is eljuttatta az adományokat a nehéz sorsú családoknak. A tanszerosztás folytatódik. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is összegyűjti és a rászorulók számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után helyszínen hagyott sátrakat. A karitatív szervezet összesítése szerint idén mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, valamint hálózsákokat, polifóm alátéteket, törölközőket és egyéb felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről a rendezvény után. Ezeket a szervezet országszerte a rászoruló embereknek juttatja el. Haltelepítésről számolt be a Komlói Bányász Horgász Egyesület. A beszámoló szerint összesen 21 mázsa 3 nyaras ponty került vízbe. A Sikondai egyes tóba 5, a kettes tóba 7, míg a Mecsekpölöskei tóba 9 mázsa halat engedtek a napokban. A sporthorgásztóként működő Sikondai egyes tóból halat elvinni nem lehet, így az újonnan telepített példányok tovább növekedhetnek és erősödhetnek. Zajlik a felkészülés a PVSK Panthers férfi kosárlabda csapatnál az NB1B-re. Az együttes a tréningek mellett több edzőmérkőzést is játszik. Az elsőt augusztus 19-én szerdán. Ekkor a pécsi csapat a Honvéddal találkozik Budapesten, zárt kapus mérkőzésen. Majd szombaton Pakson az atomerőmű ese lesz az ellenfél. Az első hazai edzőmeccset augusztus 28-án játssza a csapat, amikor a tervek szerint a Vasas Akadémia érkezik a Lauber Dezső sportcsarnokba.
7: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvízhálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán jobbára napos időre számíthatunk. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont továbbra sem változik. A nyugati-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, kora reggel 18, napközben legfeljebb 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 4 óra múlt 3 perccel kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Hogy hogyan készülnek Pécsett és Komlón augusztus 20-ára, erről hamarosan beszámolok. Addig viszont indítom a zenei maratont. Elsőként a német Star DJ-vel, ATB-vel, Let You Go.
0: 101 hét Best FM.

0: Lehet várnom már, és kaptam egy közlekedési információt. Ildikó írt nekem, hogy 6-os út, Csokoládé puszta, Trafipax. Köszönöm szépen, és jó utat! Rövidesen velünk lesz a folytatásban Néo és a Sexy Love, csak úgy, mint a Superstero és a Benta neved. Előtte jön a Jack Reddix az új évezredből, No Matter, a Best FM-en.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Komlón is megemlékeznek az államalapításról, csütörtökön 9 óra 30 perckor Szent Mise lesz a Szent Borbála templomban, melyet követően a 48-as téren 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, ahol beszédet mond Polics József, Komló polgármestere, majd megtörténik az új kenyér megáldása, a műsorban közreműködik a Csillagösvény Néptánc együttes. 3 óra után lesz Szenior Örömtánc, fellép a Csillagmazsoret csoport, a Fonti Five tánc műhely, a New Generation tánc csoport és még Ribizli Bohóc is. Rövidesen jönnek a hasznos tudnivalók a hosszú hétvégével kapcsolatban, addig viszont nem maradunk zenék nélkül, mert hogy érkeznek a legnagyobbak. Itt lesz majd például Nagy Bogi és a Várni rád, szól majd a Buti láb dala az új évezredből, előtte indítom a klasszikus Tarói és Ádámtól, a Csapból is én folyok.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Amit érdemes tudnunk a hosszú hétvégéről, főként az, hogy ingyenes lesz a parkolás Pécsett. Csütörtökön, vagyis augusztus 20-án zárva lesznek az üzletek, a nagyobb áruházak, csupán a maszek kisboltok, a benzinkutak, a vendéglátóegységek és az ügyeletes patikák tartanak nyitva. Változik a buszok és a vonatok menetrendje, utazás előtt érdemes átnézni az indulási és érkezési időpontokat. Én pedig még mindig várom a közlekedési infókat a számom 30-as 889-117-es, SMS-ben és Viberen keresztül is lehet üzenni. Rövidesen hírek délután 5 órakor, előtte irány a 90-es évek, itt van Mészugrei, valamint az I Try a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Érkezik a folytatásban az az énekesnőm, akiről a rosszmájúak úgy tartják, hogy csupán a műanyag tartja össze. Nem, nem Cherről van szó, sokkal fiatalabb. Gwen Stefani. Itt lesz a No Doubt és a Hey Baby. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demién Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Ünnepi programokkal készülnek Pécsett is augusztus 20-ára. Jobbára napos időnk lesz szerdán is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 20-án egész napos programok várják az érdeklődőket Pécsett. A Pécsi Egyházmegye csütörtökön tartja a Kovács Családi Fesztivált, a Püspöki Palotától a Rózsakertig tartó szakaszon. Zenés előadások, bábszínház, tárlatvezetések mellett a gyerekeket rengeteg játék is várja. Délután 5 órakor a Rózsakertben rendezik a városi megemlékezést, ünnepi műsorral és kenyéráldással. Az eseményen közreműködik a Hanga Banda. Az egész napos programokat 6 órától Szent Mise zárja a Pécsi Székesegyházban. 4 napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Mind a 4 magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei földrajzi olimpián. Az idei Isztambulban tartott versenyen 48 ország 182 versenyzője mérte össze tudását. A magyar diákok felkészítését a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete végezte. A 4 fős magyar csapatból 3-an ezüst, egy versenyző pedig bronzérmet szerzett. A legjobb eredményt Keresztesi Kis Máté érte el, aki egyéniben a 17. helyen végzett. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Az a cél, hogy a 4 napos víkend idején is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton országszerte 20 vérellátó intézetben várják az önkéntes donorokat. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban lehet majd vért adni. A részletekről az országos vérellátó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Zsejko Gyokics vezetőedző hétfőn elmondta, új csapat épül Pécsett. Többen távoztak a nyár folyamán az NK-tól, de olyan meghatározó játékosok maradtak, mint Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga. A felkészülés 6 héten át tart, ebből az első 2 hét az alapozásé. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén rajtol.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvízhálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán jobbára napos időre számíthatunk, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont továbbra sem változik. A nyugati-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, kora reggel 18, napközben legfeljebb 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, addig viszont még rengeteg időnk van, nekem pedig nagyon-nagyon sok jó zeném. Itt lesz velünk a 90-es klasszikus odafentről, Whitney Houstontól My Love Is Your Love, énekel egyet Kylie Minogue In Your Eyes, míg a Short a No Doubt kezdi Gwen Stefanival Hey Baby.
0: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Nem tart sokáig a hideg front hatása, ugyanis holnap reggel már 18-19, napközben 30-31 fokra készülhetünk, megszűnik a szél és nagyon-nagyon sok lesz a napsütés. Aztán csütörtökön reggel 20, napközben 34, pénteken 35-36 fokra készülhetünk, a szombat és a vasárnap egy picikét szelesebb és hűvösebb is lesz 32-33-as csúcsokkal, míg a következő hét 31 fokkal nyit, aztán a jövő hét második felére beszakadnak a számok 26-27 fokra. Időjárás után dalok, méghozzá megállás megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. És ha már 90-es évek, akkor jön a Backstreet Boys.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Egy hálás szív.

0: járunk.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. A Harkányi Fürdőfesztiválon fellép a Kozmix és beszegető partnerem Lányi Lala.
2: Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
1: Hol és mikor indult a Kozmix Story?
2: Nincs annyi időtök, hogy én ezt elmondjam, de egyébként valamikor 93 környékén találkoztunk a Hozsóval, két akkori, úgymond, hát szintipop csapatban nyomultunk, és valamikor Zánkán találkoztunk egy jó kis Poppias nevű táborban, és ott összebarátkoztunk, és hát abból lett egy ilyen átmeneti felállásunk, aminek a végeredménye lett az, hogy Hozsó és én ketten maradtunk, és 95 januárjában gyakorlatilag elkészült az első néhány már Kozmix jellegű dalunk, amit mondhatjuk, hogy azonnal leszerződtetett a BMG, ugye, aki akkor gyakorlatilag csak olyan zenekarokkal dolgozott, mint akár a Ákos Presser, repülők, stb. Tehát ilyen nagyon izgalmas volt számunkra, hiszen ez egy multicég volt, akik ugye akkor tették be a lábukat az országba, és ez egy nagyon nagy lehetőségként kínálkozott előttünk, azonnal meglátták ebben a lehetőséget. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy meseszerű volt a sztori, de hát azért ez nagyon zanzásítva, azért itt évek teltek el úgy, hogy más-más zenekarban játszottunk, nekem is Hozsónak is jelentek meg egyébként albumai előtte már nekem Bakeriten is, stb. Sőt, hát nagyon sokan ismerték is, ma is emlékeznek rá, úgyhogy lassan már annyira régi történet ez, hogy most már 35. éve fogtunk először hangszert a kézbe.
1: Melyik volt a legnagyobb bulitok?
2: Hát gyakran előjön az a téma, hogy melyik a legnagyobb buli, mindig van egy aktuális legnagyobb bulink, és most így érzésre nekünk valóban úgy is jön le, hogy ez most valamiért még nagyobb, még jobb, még izgalmasabb, de van egy érdekes megállapításunk, hogy nem azok a legnagyobb bulik a legtöbb esetben, ahol a legtöbben vannak, fegyelmezők a helyszín, hanem valami más, valami extra kell hozzá, és olykor a legkisebb buli tud lenni a legnagyobb. Szóval itt nincsenek ilyen örökérvényű szabályok, sok óriási bulink volt már, és ez értendő tényleg egy kis klubtól, akár a felvonási térig százezres tömeggel, de azért, ha már erről beszélgetünk, világban is volt már jó bulink.
1: Volt a hosszabb szünet a Kozmix életében, mert hogy nekem valahogy nagyon folyamatában van meg a zenekar.
2: Nekem is folyamatában van meg a Kozmix elmúlt 30 éve. Igazából a Covid volt, amikor picit ugye le kellett állni mindenkinek, illetve nekem azért a nagyfiam, amikor megszületett, nekem ott volt egy 2-3 éves visszavonulásom, ami nem 100%-os volt, de úgy hivatalosan végül is nem működtünk, egy-egy fellépést vállaltunk azért, de az volt nekem igazából az egyetlen, amire így emlékszem el, hogy az valahol leállás volt. Mi végül is folyamatosan dolgozunk, mindig van valami aktualitás, vagy ha éppen úgymond új zene nincsen, akkor a koncertanyagon, akkor inkább az élő showban mindig valami frissítés. Tehát, hogy unatkozni nem szoktunk soha. Talán még egyre emlékszem, ami hát bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy sok évvel ezelőtt, amikor az első tehetségkutató versenyek elindultak, akkor mindenki azt követte, és teljesen mindegy, hogy kik nyerték és hogyan, de arra volt legkíváncsibb az ország, és annak az árnyékában gyakorlatilag nem, hogy mi, hanem az egész magyar popzene kicsit letérdelt, és látszólag visszavonult, holott mindenki koncertezett, talán nem ugyanúgy, mindenki ment, de az egész ország figyelme végül is akkor az ifjú tehetségkutatósokra vetült, és akkor amikor ennek a láznak vége lett, akkor egyszer visszarendeződött minden, és minden ment tovább úgy, mint az előző. Vagy szerintem egyébként még jobban, mint addig.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, szóla találkozhatnánk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
5: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott, összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: A hétvége előtt járunk 2 nappal, aminek elvileg akkor csütörtök meg kéne lenni, tehát mindig mondjuk, hogy minket ezek a hosszú hétvégék ünnepnapok nem zavarnak össze. Ti se zavarodjatok össze. Ha hétfő, akkor Classic House, ha szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és ha kedd, akkor funky, 6-tól 8-ig szigorúan, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Haladunk kifelé a nyárból, egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiainkon keresztül is, meg a 06255555-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe. Valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen. Jó, tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon is itt találtok.

életünk.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van amin 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Asian Schism, Takari Yotajata, right the rhythm, sin. Live and direct this year, watch all the human complex, all pangye, hear the sin. Watch me.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátó helyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztóvédelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Bocs, sose tudom. Nátok már megvolt a általános is első osztály?
5: De nem.
4: Most
5: nem,
4: lesz?
5: Nem?
4: Egyáltalán. Egyiknél sem még?
5: Nem.
4: Mikor?
5: Hát kérlek szépen nem most, hanem utána se. Tehát most...
4: A legnagyobb se?
5: Középső. Még a legnagyobb se.
4: Még
5: csak most lesz 5 éves.
4: Én teljesen abban voltam, hogy a legnagyobb már éppen most fogja súrolni, tehát hogy egy akkor hálószél.
5: Nem, hát ugye most lesz 5 éves a Best FM, és hát ugye az indulás után született, úgyhogy...
4: Hát nem, a Best FM az már picit több.
5: Ja, bocsánat, nem a Best FM, a Best FM...
4: Oh, Jézusom, remélem nem. A főnök nem hallgatott minket, hello!
5: A Night Shift.
4: Ezt hogy fogom kimagyarázni a következő meetingen, édes atya úr. De mindjárt csak arra gondoltam, hogy most már gyakorlatilag, ha eddig nem készültetek fel az általános iskolára, mi hát...
5: Na de akkor hány éves a Best FM?
4: Azt nem tudom, de hogy mi 5 évesek leszünk szeptember végén, az biztos. Mert nem csak azt akartam mondani, hogy ha már eddig nem készültetek fel az általános iskolára, ugye még csak 2 hét múlva fog kezdődni, akkor már buktátok, mert most hát már augusztus van, most már ugye a halloweeni cuccok vannak mindenhol.
5: Ja,
4: és
5: igen,
4: még a nyárnak sincs vége!
5: Igen. Hát vicc. A színes ceruzákról már lemaradtunk.
4: Nem, van nálunk egy csomó, ha esetleg szűkébe vagytok, akkor adok. Na, hangja, még egy órán keresztül a legjobb funky zenékkel, itt a Best FM a második órában, a Night Shiftben, 7 és 8 óra között.
0: A legjobb

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Na tehát Szabin már voltál, de nyarani majd most mentek.
2: Igen. Látom, ez
1: nagyon
2: jó
1: anya. Ez zseni.
2: Szabin már voltam, nyarani most megyek.
1: Igazad. Hát ez pont, ezt beszéltük viszont előbbi adáson kívül, hogyha nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm, ugye? De ez így egy ilyen... Hova lesz a menet?
2: Hát három határokon belül Balcsi.
1: Belföld, Balcsi. Wellness, vagy ilyen kis apartman,
2: nem, semmi,
1: vagy
2: semmi.
1: Béretek
2: semmi.
1: Egy ilyen kis
2: ezentesen. Nem kell wellness, hát úgyis jó meleg a víz, úgyhogy...
1: Lehet triatlonozni, nem? Tehát, hogy bebiciklizel. Bebiciklizel, kúszol egy picit, az kifutsz. Igen. És ezt egy tavon belül meg tudod oldani, és egy gyönyörű. Jó van. Mennyi lesz? Egy hét kb?
2: Nem lesz annyi, öt nap.
1: De mindegy, akkor pont jövő héten nem leszek.
2: Igen, pont jövő héten nem leszek, úgyhogy nem is tudom, mi lesz így.
1: Hát
2: meg tudjátok oldani?
1: Valahogy megoldjuk.
2: Oké. Okay.
1: Azért lassan most már ugye 5 év, ezt beszéltük ugye, hogy lassan 5 éves a Night Shift, úgyhogy azért talán van anyagunk, amit majd azért fogunk tudni ismételni a következő héten. De nem rohanjunk egyre előre, hát még ennek a mainak is csak az első negyedére járunk.
2: Majd hallgatlak titeket. Hát magunkat.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jött veled szembe kis Reels, meg ilyen olyan videó a weekend koncertekről?
2: Nem. Tudsz valamit?
1: Eléggé látványos. Nagyon rendben. Egy hosszában, egy keresztben ilyen kifutó, ilyen rohadt nagy stadionokban. Valamilyen arany, mintha ilyen öltöztető bábú lenne, az ott középen, de nem tudom hány méter magas, 8-10. Brutál. Mondjuk ezt nem simán meg tudtam volna csinálni a Puskásban egyébként. Mert ugye anno az volt, hogy ő jön, turné, aztán lemondta az egész turnét, mert rájött, hogy hát amit ő kitalálta, az ezek kicsik ezek a stadionok, és aztán végül máshova elment hozzánk, nem? Szerintem simán a Puskásban meg tudtam volna
2: csinálni. Na, Metallica megoldotta, akkor szerintem
1: kétszer is. Meg hát ami még nagyon brutál volt, ugye hát a Kanye West is ebbe a kategóriába tartozik, ugye, hogy a művészetet el tud-e vonatkoztatni a csávótól, a privát dolgaitól, de azt se láttad? A félgömb színpadot?
2: Nem, én nem tudom, mikbe vagy, de én ezekről teljesen lemaradtam.
1: Én sem tudom, hogy miért kapom ezeket, de tudod, hogy így jönnek velem szembe Instán meg Facebookon ezek a videók. Eléggé rendben van az is. Úgyhogy most egy picikért azért sajnálom, hogy a weekend az így kimaradt, vagy úgy nem jártam jobban utána.
2: Hát majd a következő weekend.
1: Hogy ez nekem már hogy hiányzott?

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na hát a Mixaid rendszeres feltöltése mellett még ez az, amivel tartozol nekem. Mivel? De ezzel csak nekem tartozol a Mixaidet, hát a rajongóidat károsítod meg, hogy nem kapnak belőle eleget. Ez a Gypsy Woman Remix. Hát ezt csak nálad hallom mindig, és nem tudom, hányszor elkértem, ezt imádom nagyon jó.
2: Nem is emlékszem, hogy kértem.
1: Hát ez a baj, látod? Hát pontosan ez
2: de
1: a baj.
2: Ő is most fellépett a Divas-ba, azt hiszem, a House Divas, a VH1-on, vagy nem tudom, hol volt egy ilyen...
1: Igen?
2: Igen.
1: Na, erre meg én maradtam le.
2: Nem is tudom, várjál, Robin S-szel.
1: Hát ez már volt egyszer.
2: Igen.
1: Egy-két évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Robin S...
2: Crystal Waters
1: Sissy Benison,
2: ők hárma.
1: Ugyanaz ahogy, megint?
2: Nem, akkor arról beszélek.
1: Ja, de hát ez nagyon régi.
2: Nem olyan régi.
1: Két éves legalább.
2: De teljesen rendben lehozták élő.
1: Persze. Figyeljük, most csináltak valami, az viszont tavaly volt, és azt hiszem Ibizán, hol máshol, megcsinálták ezt a House Divat nagy zenekaros
2: kísérettel.
1: Na az jó volt, az eléggé az rendben volt.
2: Na jó, a zenével kapcsolatban hívjál föl.
1: Jó, rendben. Hát figyelj, nem, jövő héten nem, nyaraljál.
2: Igen.
1: Mert hát ugye nem szabad nyaralni. Jó, és aztán figyelj, ahogy itt nézem a naptárra, tehát akkor te fogod indítani a szeptembert. Szeptember 1.
2: Iskola kezdés.
1: Így. Feladjuk akkor majd a leckét. Jó, Hanyusz, jó pihenés nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzatok magatokra, akkor szeptember 1-én várunk vissza.
2: Én is, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változáskora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest filmmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan van még egy nap ahhoz, hogy holnap este elkezdődjön a hosszú hétvége, de hát ki vagyok én, hogy Michael Gray-a vitatkozzak, ha ő akarja, akkor már is indulhat a Weekend. Ezzel indul a következő óra itt a Besten, amelyben majd James Blunt, a Spice Girls, a Maroon 5, a Slammin' Frogs és a Blackstreet is jön 8 és 9 óra között.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készüljön!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készül a MÁV is augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla betli, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzi játékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzi játék után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB-érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rengeteg brit zenekart fel lehetne sorolni, akiket legalább egyszer mindenkinek látni kellene élőben koncertezés közben. Ebből a rengetegből érkezik most kettő ebben az órában. A Jamiroquai dio majd a Can't Hit-tel, a Depeche Mode pedig közvetlenül utána hozza a Free Love-ot itt a Best FM 9 és 10 között.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, simán el tudom képzelni, hogyha valaki az elmúlt 2-3 napban nem ült autóba, akkor teljesen kiment a fejébe, pont úgy, mint nekem, hogy az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt már a komplett budai és pesti alsórakpart le van zárva az autósok elől, szóval tessék kerülő utakkal készülni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hofer Dani és Császár előtt 28 év után döntött, úgyhogy ismét egyesítik erőiket, és újból összeállt az FLM. Nagyon remélem, hogy nem kell 28 évet várni majd arra, hogy az NSYNC tagja is megint egymásra találjanak. Egy NSYNC tag, Justin Timberlake jön már is a Can't Stop the Feeling-el, és aztán az FLM is jön a vadonatúj dalával.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, akiknek a tegnap, illetve a mai nap túlságosan hűvös volt, viszont a kánikulát sem bírják, hát azok holnap szerdán mindenféleképpen menjenek valahova outside, mert akkor nekik holnap kellemes lesz az idő. Nem lesz csapadék, és azért olyan őrítően meleg sem. 29 fokos nappali maximumra számítsatok.

Best of a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése egy picit

vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét, nem pedig lediktálni a zenét. A Daft Punk érkezik, az Around the World, amit a Best Time,

0: szabad legyek.
1: Best FM a legjobb zenék, és ha már két dallal ezelőtt felkelt az a nap, akkor most hagyjuk ragyogni. Bob Marley érkezik Funkstar Deluxe-szal, és a Sun is Shining a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 57 éves a mai napon, augusztus 18-án az az úriember, akinek minden idők egyik legnagyobb stadion himnuszát köszönhetjük. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ülve tudna maradni a Jump Around alatt. A House of Pain énekese, frontembere, dalszerzője Erik Schröder Everlessként érkezik ebben a mai utolsó 60 percben itt a Best
1: FM. Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz. Ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado egy másik dalának a hangmintáit használta fel. Érkezik tehát a Shaq és a Mucho Mambo Sway. Tavasz.

Best FM a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak elvileg világkörű túr.

Best FM a legjobb zenék, akkor a Cat kipipálva, mai Nácsit kipipálva, holnap még egy szerda, és aztán holnap este már lehet kezdeni a hosszú hétvégét. Holnap természetesen pop és rádiós lágerekkel jövünk, meg DJ Effendivel. Jön a Basement Jacks most, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

hol mész, ül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.